0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: But you're just a boy.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
3: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: You know I will carry you home, whether it's tonight or 54.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
1: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

bent, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebben.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: reggelt. Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt mindenkinek, ébresztő föl 2026. július 27-én hétfőn ezen a Nem Szeretem napon indítjuk a hetet, de hogyha velem tartotok itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, akkor minden rendben lesz, erre garanciát merek vállalni. A mikrofonnál a stúdióban egészen 8-ig keserű Tomi, ez pedig már a Reggeli Plusz Light Edition. Természetesen a mai napon is infókkal, témákkal és jó zenékkel. Az első órában, az óra első felében szó lesz majd arról, hogy a Google AI-nak milyen hatása van a diákokra például. Segít vagy árt? Kiderül nem sokára. Az óra második felében pedig majd arról fogok beszámolni, hogy videós azonosítás érkezik a Google fiókokba. Hozzánk megjönnek a legnagyobb kedvencek, a slágerek és a magyar kedvencek egészen pontosan. Itt van Madonna és Sabrina Carpenter újdonsága. Ez a Bring Your Love.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: No, itt reggeli pluszban egy nagyon érdekes témát hoztam nektek az ébredés mellé. Egy amerikai kutatás ugyanis komoly aggályokat fogalmaz meg a Google új AI alapú keresőjével kapcsolatban. A szakértők úgy látják, hogy az úgynevezett AI mód negatívan hat a diákok kritikus gondolkodására és információszerzésére. A probléma lényege, hogy a mesterséges intelligencia azonnal kész válaszokat ad, így a tanulók sokszor már ugyebár nem keresnek, nem ellenőriznek, és nem alakul ki bennük a forráskritika. A gyermekbiztonsági szervezetek szerint ez elfogadhatatlan kockázatot jelent, különösen azért, mert az AI mód minden korosztály számára elérhető, miközben a mögötte futó Gemini modellek hát más Google szolgáltatásokban, például korhatárhoz kötöttek. A helyzetet súlyosbítja, hogy az amerikai iskolákban évek óta terjednek az úgynevezett egy-egy eszközprogramok. A diákok saját Chromebookot kapnak, a tantermi rendszerek pedig szinte teljesen a Google ökoszisztémájára épülnek. A szakértők szerint a korábbi bizalom miatt sokan tekintélynek fogadják el az AI válaszait, még akkor is, ha azok tévesek lehetnek. Ez pedig könnyen félrevezetheti a tanulókat, akik így nem tanulják meg önállóan értékelni az információkat, és ebben azért van valami, valljuk be őszintén. Hát mit csináltunk mi a régi szép időkben? Nyilvánvalóan, ha információk után kerestünk, kutattunk, akkor például elmentünk a könyvtárba, és onnan tájékozottunk, vagy megkérdeztünk mondjuk tőlünk idősebb, tapasztaltabb embereket. Ezzel szemben a mai fiatalok ugye teljesen a Google AI-ra hagyatkoznak, legalábbis Amerikában, és elképzelhető, hogy téves válaszokat kapnak, mert hát az AI modelleknél is ugye ott a figyelmeztetés, hogy nem minden igaz, vagy nem minden valós, amit ugye a mesterséges intelligencia állít. Ha pedig a fiatalok ezt nem veszik figyelembe, akkor ott komoly probléma lehet, úgyhogy nekünk felnőtteknek kell rájuk is odafigyelni az AI helyett. Én meg odafigyelek rátok. Jó reggelt kívánok mindenkinek, jön az egyik személyes kedvencem, itt van Junior Jack a Plus FM-en, ez a Stupid Disco.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöfett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
1: Pénz, karrier, siker, ám.

0: a reggeli pluszban természetesen nem hiányozhatnak a fontos helyi hírek és infók sem. Augusztusban befejeződhet a váradi nagypiac új épületének kivitelezése, a megnyitóra pedig várhatóan szeptemberben kerülhet sor, közölte Florin Birta polgármester a bihon.ro-nak. Mint elmondtam, az építkezés lezárása után még a műszaki átadás átvételi eljárást és a hivatalos átvételt is le kell folytatni. A beruházás két szakaszban valósult meg. Az első ütemben újjáépítették a 2020-as tűzvészben megsemmisült vásárcsarnokot, ahol 76 árusító helyet alakítottak ki. Emellett parkolókat és a későbbi mélygarázs lehajtóját is elkészítették. A második ütemben egy háromszintes épület épült 162 férőhelyes mélygarázssal, zöldség és gyümölcspiacsal, élelmiszer és iparcikk üzletekkel, vendéglátó egységekkel, valamint irodákkal és oktatótermekkel. A fejlesztés része a környező közterületek rendezése is. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Már is megyünk tovább, slágerek és magyar kedvencek, ezekkel ébredünk továbbra is hétfőn itt a reggeli plusz Light Editionben. Jön a The Weeknd és a Take My Breath.
1: Jó reggel! Jó reggel! Ez a reggeli plusz a Plusz FM-en.

0: jó reggelt mindenkinek, továbbra is itt a Plusz FM-en, a reggeli Plusz Light Edition-ben július 27-én hétfőn, itt az óra második témája a folytatásban. A Google ezentúl egy új, sokkal szigorúbb biztonsági lépést vezet be. Bizonyos helyzetekben videós azonosítást kérhet a felhasználóktól, amikor belépnek a fiókjukba. A cég célja, hogy megakadályozza a fiókok feltörését és a személyes adatokkal való visszaélést, különösen akkor, ha a rendszer gyanús aktivitást észlel. A videós azonosítás lényege, hogy a felhasználónak rövid videót kell készítenie a telefonjával vagy a laptop kamerájából, amelyet a Google automatikusan ellenőriz. Az egyik cikk szerint ez a módszer jóval megbízhatóbb, mint a hagyományos SMS kódok vagy e-mailes megerősítések, mert a támadók ezeket ugye könnyebben megszerezhetik. A videó viszont egyedi, és a mesterséges intelligencia pedig képes kiszűrni a hamis próbálkozásokat. A változás főként akkor lép életbe, hogyha a rendszer azt látja, hogy valaki új eszközről, szokatlan helyről vagy kockázatos hálózatról próbál belépni. A Google szerint a felhasználók többsége csak ritkán találkozik majd ezzel, de a biztonság szempontjából ez a lépés elkerülhetetlen volt, úgyhogy a jövőben senki ne lepődjön meg, aki használja mondjuk a Gmailt vagy a Google szolgáltatásait, ha egyszer videós azonosítást kér tőle a rendszer. No, én pedig kérem le nektek folyamatosan azokat a dalokat, amelyeket nagyon szeretünk. Katy Perry érkezik a folytatásban itt a Pluszon, ez már a Last Friday Night. Jó reggelt!
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: Hölgyeim és uraim, itt záródik a Reggeli Plus Light Edition első órája július 27-én hétfőn, de ne aggódjatok, megyünk tovább, jönnek a friss információk, a ropogós hírek Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és segítségével. A következő órára én pedig már készítem össze a jó zenéket. Egy biztos, hogy velünk lesz majd Nelly Furtado, Leoni és Callum Scott kettőse, vagy éppen kezdésként a hírek után majd Benson Boone jön a Mystical Magical.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Bihar megyében egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak. Drámai méreteket ölt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre továbbra is többet költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedése ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak Bihar megyében. 8 településen már korlátozták a vízellátást. A folyók vízhozama több helyen a 20 éves átlag mindössze 7-15%-ára csökkent. A mezőgazdaságban pedig már közel 9000 hektárnyi termőterületet érint a szárazság. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat. És mindez az energiatermelést is veszélyezteti. Már Csel Drágos prefektus felhívását követően több önkormányzat már be is vezette a vízkorlátozást. A Körösök vízügyi igazgatóság adatai szerint a megye 4 legfontosabb víztározója töltöttsége jelenleg 15-50% között mozog. A folyók állapota még aggasztóbb. A Sebes-Körös, a Fekete-Körös és a Berettyó vízhozama több helyen már csak a júniusi sok éves átlag 7-15%-át éri el. Nagyváradon a Sebes-Körös másodpercenként mindössze 2,7 köbméter vizet szállít, ami az ilyenkor megszokott érték alig 11%-a. Drámai méreteket volt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Derül ki a szakértők elemzéséből. A szárazság következményeit a kontinens szinte minden szegletében megérzik. Franciaországban attól tartanak, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb kukorica termését takarítják majd be. Romániában pedig korlátozták a gazdák öntöző vízhez való hozzáférését. Hollandia hivatalosan is vízhiányt hirdetett. Görögországban pedig 7 szigeten kellett rendkívüli állapotot elrendelni a vízkészletek megőrzése érdekében. Bár az április és június között a esőzés elmaradását közvetlenül nem a klímaváltozás okozta, az extrém hőség kialakulásához határozottan hozzájárult. Ez a hőség pedig drasztikusan felgyorsítja a talaj nedvesség tartalmának csökkenését.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 28 fokot, éjjel pedig 18 fokot mérhetünk. Számíthatunk csapadékra is, zámporok, zivatarok kialakulására, a szél pedig helyenként megélénkülhet, megerősödhet. Jelen pillanatban gyenge melegfronti hatás terhelheti a szervezetünk, az UV-sugárzás pedig továbbra is erős.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsemeres sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosú utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsemeres sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürög irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy vagy a Szent Andrássy út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrássy út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürökt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
3: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: További kellemes szép jó reggelt kívánok nektek 2026. július 27-én hétfőn itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában folytatódik a Reggeli Plusz Light Edition, ugye a nyári kiadás, a mikrofonnál Kessérű Tomi. 8-ig itt vagyok és nem hagylak benneteket unatkozni, hozok továbbra is helyi infókat és nem utolsó sorban témákat, érdekességeket. Hát július van, tart a műanyagmentes hónap, és azt mondják a szakemberek, hogy már ez az egy hónap is óriási változást hozhat ugye a környezetünk védelmével kapcsolatban. Érdemes erre odafigyelni. Az óra második felében pedig megleplek benneteket egy kis hangyás desszerttel, amelyet egy börtönből lett Michelin csillagos étteremben szolgálnak fel. Várok mindenkit, nálunk pedig jönnek a dalok, itt van Benson Boone kezdésként, ez a Mystical Magical. Jó reggelt!
3: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Kellemes szép reggelt kívánok nektek továbbra is, jó készülődést, jó utat a közlekedőknek, és hát én is itt vagyok veletek, és már is hozom ugye az óra témáját itt a reggeli pluszban. Hát a műanyagmentes július nem csak egy kampány, hanem valódi viselkedés formáló erő. Nem tudom, hogy ti hallottatok-e már erről. A szakértők azt mondják, hogy már egyetlen hónap tudatos odafigyelés is elég lehet ahhoz, hogy tartósan csökkenjen a műanyag használatunk. A kutatások azt mutatják, hogy ha valaki mondjuk 3-4 héten át követ kezetesen kerüli az egyszer használatos műanyagokat, utána sokkal könnyebben tartja meg az új szokásokat. Az egyik cikk kiemeli, a legnagyobb hatást a mindennapi apró döntések adják. Ilyen a saját kulacs használata, a vászontáska, a csomagolásmentes zöldségvásárlás, vagy mondjuk az, hogy nem kérünk műanyag evőeszközt az ételkiszállításnál. A szakértők szerint ezek a lépések nem csak környezetbarátok, hanem pénzt is spórolnak, illetve csökkentik a háztartási hulladék mennyiségét. A kampány célja, hogy az emberek rájöjjenek, a műanyagmentes életmód nem bonyolult, csak tudatosabb figyelmet igényel. A résztvevők többsége a hónap végére már automatikusan kerüli a felesleges csomagolást, és sokan egész évben folytatják a kezdeményezést. És hát erre most még nekünk is van lehetőségünk, hiszen péntekig még tart a hónap a július, úgyhogy ha gondoljátok, akkor ti is tegyetek egy próbát, és hagyjátok el a műanyag dolgokat, amiket ugye hát felsoroltam én is, ezzel már nagyban hozzájárulhatunk a környezetünk védelméhez. Köszönöm szépen a Föld bolygó nevében. Cserében hozok egy újabb nagy kedvencet nálunk itt a Plusz FM-en, a reggeli pluszban ez már a Kings of Leon.
1: Jó reggel! Jó reggel! Ez a reggeli plusz a Plusz FM-en.

Ismét egy fontosabb info nektek itt a Reggeli Pluszban hétfőn. A váradi vasútállomás térségében zajló építkezések előre haladtával, ugyanis bővítik a munkatelepet, ezért július 25-től lezárták a Berzein és az Olimpiai D utcákat. A forgalomkorlátozás nem csak

0: autósokat, hanem a tömegközlekedést is érinti. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat tájékoztatása szerint módosult a 11-es, 18-as, 22-es, 29-es, 30-as, 32-es, 35-ös, 39-es és 721-es autóbuszok útvonala. A járatok a lezárt útszakaszokat elkerülve közlekednek, emiatt több megálló, köztük a Bodola Gyula stadion és a vasútállomás melletti autóbuszpályaudvar megállói ideiglenesen kimaradnak egyes vonalakon. Emellett a 721-es járat végállomását a buszpályaudvarról az Olaszi Parkhoz helyezték át. Az OTL arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjatok az ideiglenes útvonalakról és menetrendekről a társaság hivatalos felületein. Nehogy aztán meglepetés érjen benneteket. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kívánok nektek itt a Plusz FM-en, Leoni és Callum Scott dalával. Jön a Stay!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: legyen a Mitrilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Bihar megyében egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak. Drámai méreteket ölt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre továbbra is többet költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedése ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak Bihar megyében. 8 településen már korlátozták a vízellátást. A folyók vízhozama több helyen a 20 éves átlag mindössze 7-15%-ára csökkent. A mezőgazdaságban pedig már közel 9000 hektárnyi termőterületet érint a szárazság. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat, és mindez az energiatermelést is veszélyezteti. Már Cserdrágos prefektus felhívását követően több önkormányzat már be is vezette a vízkorlátozást. A Körösök vízügyi igazgatóság adatai szerint a megye 4 legfontosabb víztározójának töltöttsége jelenleg 15-50% között mozog. A folyók állapota még aggasztóbb. A Sebes-Körös, a Fekete-Körös és a Berettyó vízhozama több helyen már csak a júniusi sok éves átlag 7-15%-át éri el. Nagyváradon a Sebes-Körös másodpercenként mindössze 2,7 köbméter vizet szállít, ami az ilyenkor megszokott érték alig 11%-a. Drámai méreteket volt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Derül ki a szakértők elemzéséből. A szárazság következményeit a kontinens szinte minden szegletében megérzik. Franciaországban attól tartanak, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb kukoricatermését takarítják majd be. Romániában pedig korlátozták a gazdák öntöző vízhez való hozzáférését. Hollandia hivatalosan is vízhiányt hirdetett. Görögországban pedig 7 szigeten kellett rendkívüli állapotot elrendelni a vízkészletek megőrzése érdekében. Bár az április és június között a esőzés elmaradását közvetlenül nem a klímaváltozás okozta, az extrém hőség kialakulásához határozottan hozzájárult. Ez a hőség pedig drasztikusan felgyorsítja a talaj nedvesség tartalmának csökkenését.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon napközben 28 fokot, éjjel pedig 18 fokot mérhetünk. Számíthatunk csapadékra is, zámporok, zivatarok kialakulására, a szél pedig helyenként megélénkülhet, megerősödhet. Jelen pillanatban gyenge melegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, az UV-sugárzás pedig továbbra is erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
4: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosú utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagybárad felé Nagy Ürög irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
4: No, itt a Reggeli Plusz Light Editionben a hírek, az időjárás és a közlekedés után akkor vissza a slágerekhez és a magyar kedvencekhez. Érkezik Leoni és Callum Scott kettőse, ehhez lesz a Stay, aztán pedig hozom nektek az óra hírét, méghozzá egy nagyon különleges hírt, tartsatok vele mindenképpen, hiszen hangyás desszertet fogok felszolgálni. Jól hallottátok!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en!

0: No, kedves pluszosok, itt a reggeli Plusz Light Editionben július 27-én hétfőn, hát nem tudom, hogy reggeliztetek-e már, remélem, hogy igen, ha még nem, hát akkor hoztam egy kis különlegességet mellé, egy különleges desszertet. Az egyik legkülönlegesebb étteremből, ami Szöulban található, és ami egy régi börtön épületében működik, és most egy olyan desszertet kínál, amelyre hát kevesen számítanak, hangyával készült édességet. A Michelin csillagos hely célja, hogy a vendégek ne csak egy fogást kapjanak, hanem egy teljes határokat feszegető élményt. A hangyát nem díszítésként használják, hanem ízesítő elemként. A rovarok citrusos, savas aromát adnak a desszertnek, amit a séf kifejezetten frissítőnek és modernnek tart. A cikk szerint a fogás része annak a trendnek, amely a fenntartható alternatív alapanyagokat hozza be a csúcs gasztronómiába, és amelyben a rovarok egyre gyakrabban jelennek meg. Az étterem különlegessége, hogy a börtön hangulatát megőrizték. A cellákból privát étkező fülkék lettek, a folyosók pedig minimalista, szinte színházi díszletként működnek. A vendégek így egyszerre kapnak történelmi környezetet és avantgárd konyhát, illetve hát a jó hír, hogy a börtönnel ellentétben innen ugyebár ki is lehet jönni és haza is lehet menni, miután jól lakott az ember. Nem tudom, ti megkóstolnátok a hangyás desszertet? Én nem biztos. Lehet, hogy megnézném, de úgy távol tartanám magamat tőle, én megmaradok inkább a hagyományos dolgoknál, de hát vannak olyanok, akik meg pont az ilyeneket keresik, úgyhogy akinek esetleg hiányzik, ez a Szöulba megtalálja. Nálunk meg a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon. Továbbra is jó reggelt, itt van Nelly Furtado.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
2: Reggeli Plusz.
1: Reggeli Plusz.
2: A Plusz FM-en.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No hát a szó, amit keresek, az a köszönöm, hogy együtt ébredtünk, és hogy együtt indítottuk a hetet július 27-én hétfőn, itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a reggeli Plusz Light Edition kiadásában. Búcsúzom, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, találkozunk holnap kedden reggel 6-kor, számítok rátok. Ti viszont maradjatok, jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán a következő órát már Szegedi Mária indítja, méghozzá nem is akárkivel, jön Nile Smith és a Stargazing. További szép napot, jó rádiózást nektek, pluszosok!

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémája Roma szemes kávéára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Bihar megyében egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak. Drámai méreteket ölt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre továbbra is többet költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedése ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak Bihar megyében. 8 településen már korlátozták a vízellátást. A folyók vízhozama több helyen a 20 éves átlag mindössze 7-15%-ára csökkent. A mezőgazdaságban pedig már közel 9000 hektárnyi termőterületet érint a szárazság. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat. És mindez az energiatermelést is veszélyezteti. Már Cseldrágos prefektus felhívását követően több önkormányzat már be is vezette a vízkorlátozást. A Körösök vízügyi igazgatóság adatai szerint a megye 4 legfontosabb vízhálózójának töltöttsége jelenleg 15-50% között mozog. A folyók állapota még aggasztóbb. A Sebes-Körös, a Fekete-Körös és a Berettyó vízhozama több helyen már csak a júniusi sok éves átlag 7-15%-át éri el. A Nagyváradon a Sebes-Körös másodpercenként mindössze 2,7 köbméter vizet szállít, ami az ilyenkor megszokott érték alig 11%-a. Drámai méreteket volt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Derül ki a szakértők elemzéséből. A szárazság következményeit a kontinens szinte minden szegletében megérzik. Franciaországban attól tartanak, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb kukorica termését takarítják majd be. Romániában pedig korlátozták a gazdák öntöző vízhez való hozzáférését. Hollandia hivatalosan is vízhiányt hirdetett. Görögországban pedig 7 szigeten kellett rendkívüli állapotot elrendelni a vízkészletek megőrzése érdekében. Bár az április és június közötti esőzés elmaradását közvetlenül nem a klímaváltozás okozta. Az extrém hőség kialakulásához határozottan hozzájárult. Ez a hőség pedig drasztikusan felgyorsítja a talaj nedvesség tartalmának csökkenését.
0: Plusz FM. Időjárás jelentés.
5: Kellemes napos nyárias időre számíthatunk a mai nap folyamán, ugyanakkor a szél is megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-31 Celsius fok között alakul. Kettő pedig jelentősen csökken a csapadék esélye, szerdától ugyanis ismét erős felmelegedés kezdődik. A nappali csúcs hőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmári Sugár út és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Kevillatos szívű reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek 2026. július 27-e, hétfő, a 89,6-on pedig elstartol a Délerőti Plusz. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok, és ma is, mint minden hétköznap Délerőti, itt vagyok veletek. Helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal, programajánlókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Úgyhogy gyertek, tartsatok velem a következő egy órában. Szót ejtünk például arról, hogy vízkorlátozást vezettek be Bihar megyében, illetve arról is, hogy felhívták a lakóhelyi parkolóhelyet igénylők figyelmét, hogy az online felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő a liciteken való részvételhez. Hozom a részleteket, most viszont tenélünk tovább. Jó utat, jó rádiózást! Vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Kárádi, a környékbeliek, a tartós aszály miatt vízkorlátozásokat vezetnek be Bihar megyében. A Bihar megyei prefektúra arra utasította az önkormányzatokat, hogy helyi intézkedésekkel korlátozzák az ivóvíz nem létfontosságú felhasználását. A közüzemi ivóvízet ezentúl tilos lesz pázsit öntözésére, úszómedencék feltöltésére, valamint gépkocsik, udvarok és járdák mosására használni. A prefektúra szerint a csapadékhiány miatt jelentősen csökkent a vízforrások hozama és a tározók vízkészlete. Ezért az ivóvizet kizárólag háztartási célokra és az állatok itatására kell fenntartani. Azokon a településeken, ahol a vízkészletek már nem elegendőek a folyamatos ellátáshoz, a szolgáltatók időszakos vízkorlátozást is bevezethetnek, erről a lakosságot legalább 24 órával korábban értesíteniük kell. A prefektúra arra is kötelezte az önkormányzatokat, hogy ellenőrizzék a közutak és források állapotát. Szükség esetén alternatív vízforrásként használják azokat, valamint 5 napon belül számoljanak be a bevezetett intézkedésekről és azok ellenőrzéséről. A tartós aszály miatt tehát vízkorlátozás

slágerek, magyar kedvencek és helyi információk. Plusz a sokan nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhelyet igénylők figyelmét, hogy az online felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő a liciteken való részvételhez. A regisztráció mellett kötelező benyújtani a parkolóhely iránti kérelmet és a szükséges dokumentumokkal együtt, amelyet a hivatalnak jóvá kell hagynia. A Városháza szerint sokan tévesen azt hiszik, hogy a portal.parker.oreade.ro oldalon történő regisztráció elegendő, pedig ez csupán az első lépés. A lakóhelyi parkolóhelyekre minden munkanapon tartanak liciteket a város különböző övezeteiben. A kérelmezők legkorábban a kérelem benyújtását követő 48 óra elteltével vehetnek részt a zárveréseken, feltéve, hogy addig kérelmüket jóvá hagyták. Az önkormányzat emlékeztet arra is, hogy egy lakáshoz legfeljebb egy lakóhelyi parkolóhely igényelhető. Mivel a férőhelyek száma korlátozott, azt javasolják az érdeklődőknek, hogy mielőbb nyújtsák be kérelmüket. További információkat a portal.parker.oradia.ro oldalon, illetve a polgármesteri hivatal parkolóhelykezelő szolgálatánál érhetők el.

0: reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz első órájában. Ez azt jelenti, hogy érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Egy rövid reklámot követően Ábrahám Miklós kollégám veszi át a mikrofont. Fogadjátok szeretettel, én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Hú, ez a fal túl szép lett.
5: Hogy érted, hogy túl szép?
4: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
5: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
4: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
5: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
6: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
7: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
8: Nyári akció a Jani Kaucsuknál.
9: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
10: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
11: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
14: Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértel nevezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Befejeződött Nagyvárad régió szabályának a felújítása és korszerűsítése. Európában luxus lett az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életért elnevezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Ez jogi keretet teremt a liftek és egyéb akadálymentesítési megoldások beépítésének finanszírozásához azokban a lakóházakban, amelyek nem rendelkeznek lifttel. A program elsősorban az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a mozgáskorlátozottaknak szól, akik legalább 3 föld feletti szinten rendelkező épületekben laknak. A jogszabály szerint a hatóságok finanszírozhatják a liftek beszerelését azokban a társasházakban, amelyeket a tervezési szakaszban még nem láttak el ilyen berendezésekkel. Továbbá alternatív technikai megoldások megvalósítását is azokban az esetekben, amikor hagyományos lift beszerelése nem lehetséges. Befejeződött Nagyvárad régió szadájának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat, amelyik tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott, mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az Olimpiai Uszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el és csökkentett energiafogyasztást értek el a felújítással. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik. A medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák az uszodát. A krissol fedett uszodát még 1959-60-ban nyitották meg először, ezt követően a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezte. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb probléma mert mégis az jelenti, hogy a nagykézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Kellemes napos nyárias időre számíthatunk a mai nap folyamán, ugyanakkor a szél is megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-31 Celsius fok között alakul, kettő pedig jelentősen csökken a csapadék esélye, szerdától ugyanis ismét erős felmelegedés kezdődik. A nappali csúcs hőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takar kormányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürög tett Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbek áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürög felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: És most vissza a zenéhez.
0: A hétfő délelőtt a Honeybees és Paulina közösével folytatjuk, ez lesz a Tele a szívem, előtte pedig itt van Alex Roland idei slágere. Jó utat, New Radio-zást, vigyázz!

Augusztusban befejeződhet pluszosok a váradi nagypiac új épületének kivitelezése. A megnyitóra pedig várhatóan szeptemberben kerülhet sor. Közölte mindezt Florin Birta polgármester a bihon.ro-nak. Mint elmondta, az építkezés lezárása után még a műszaki átadás átvételi eljárást és a hivatalos átvételt is le kell folytatni. A beruházás két szakaszban valósult meg. Az első ütemben újjáépítették a 2020-as tűzvészben megsemmisült várcsarnokot, ahol 76 árusítóhelyet alakítottak ki. Emellett parkolókat és a későbbi mély garázs lehajtóját is elkészítették. A második ütemben egy háromszintes épület épült 162 férőhelyes mély garázssal, zöldség- és gyümölcspiaccal, élelmiszer- és iparcikk üzletekkel, vendéglátóegységekkel, valamint irodákkal és oktatótermekkel. A fejlesztés része a környező közterületek rendezése is egyébként. Augusztusban tehát befejeződhet a váradi nagypiac új épületének kivitelezése.

Újabb 30 nappal, augusztus 17-ig meghosszabbította a nagyváradi önkormányzat a Nagyvásártér, tehát a December 1 park felújításának határidejét. A park nagy része már elkészült, de a teljes átadáshoz még be kell fejezni több munkálatot, valamint le kell zárni a szökőkút és a zöld felületek tesztelését. A kivitelező eredetileg május 31-ig vállalta a beruházás befejezését, a határidőt azonban már többször módosították. A Városháza szerint a csúszást részben előre nem látható munkák okozták, például egy régi fűtésvezeték áthelyezése vált szükségessé a tervezett fasor alatt. A park 6 munkaterületéből 2 gyakorlatilag elkészült. A szökőkút első próbaüzeme is sikeres volt, de még víz- és hangrendszertesztek várnak rá. Emellett a gyepnek meg kell erősödnie, és a dísznövények egy részét is el kell még ültetni. Az önkormányzat bízik abban, hogy a parkot augusztus 17-én átadják. Ezt követően a kivitelezőnek minden késedelmes nap után kötbért kell fizetnie.

Hírek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk egy helyen, itt a 89,6-on. Pluszosok, ha úton vagytok, sebességmérést, korlátozást vagy esetleg útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, ugyanis zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A következő órát pedig ezzel a szuper kis slágerrel indítjuk. Mutatjuk.

0: Plusz FM. Reklám.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon, a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adat felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, 1 közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik. Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életért elnevezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Befejeződött Nagyvárad régió szabályának a felújítása és korszerűsítése. Európában luxus lett az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életért elnevezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Ez jogi keretet teremt a liftek és egyéb akadálymentesítési megoldások beépítésének finanszírozásához azokban a lakóházakban, amelyek nem rendelkeznek lifttel. A program elsősorban az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a mozgáskorlátozottaknak szól, akik legalább 3 föld feletti szinten rendelkező épületekben laknak. A jogszabály szerint a hatóságok finanszírozhatják a liftek beszerelését azokban a társasházakban, amelyeket a tervezési szakaszban még nem láttak el ilyen berendezésekkel. Továbbá alternatív technikai megoldások megvalósítását is azokban az esetekben, amikor hagyományos lift beszerelése nem lehetséges. Befejeződött Nagyvárad régió szadályának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat, amelyik tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott, mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az Olimpiai Uszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el és csökkentett energiafogyasztást értek el a felújítással. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik. A medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák az uszodát. A krissol fedett uszodát még 1959-60-ban nyitották meg először, ezt követően a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezte. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az élelmezési és mezőgazdasági szervezet jelentésében. A szárnyalóárak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Kellemes napos nyárias időre számíthatunk a mai nap folyamán, ugyanakkor a szél is megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-31 Celsius fok között alakul, kettő pedig jelentősen csökken a csapadék esélye, szerdától ugyanis ismét erős felmelegedés kezdődik, a nappali csúcs hőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
6: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Szép reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, a Plusz FM-en már folytatódik is a délelőtti plusz. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. 2026. július 27-e hétfő, ma a Liliánákat és az Olgákat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és a Plusz FM legnagyobb slágerét. De mielőtt tovább robognánk, hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy a Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán új bejegyzést olvashattok, ezúttal arról, hogy egy hónapig szünetel a melegvízszolgáltatás Nagyvárad több utcáján. Mindenképp csekkoljátok ezt. Most pedig itt a Nyúlevelem Pajor és a Velem című slágerük. Jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok mindenkinek!
0: Slágerek, magyar kedvencek,

Más slágerek és helyi információk itt a 89,6-on. Egy hónapig szünetel a meleg vízszolgáltatás Nagyvárad több utcáján, pluszosok. A nagyváradi hőszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint csővezetékjavítási és korszerűsítési munkálatok miatt mától 8 órától szünetel a meleg vízszolgáltatás a 808-as hőközponthoz tartozó fogyasztóknál. Érintettek a Viorel-Error, az Alexandru Vlahóca és az Evreilor deportált, tehát a Vámház utca. A szolgáltatás pedig várhatóan augusztus 26-án 14 órakor indul újra. További információ kérhető az ingyenesen hívható 0800 070 800-as zöld számon, illetve a 0259 467 577-es telefonszámon.

Az utolsó szakaszába érkezett pluszosok a nagyváradi Euré Lázár elméleti líceum felújítása. A korszerűsítési munkálatok az oktatási intézmény mindhárom épületét érintik. A kert, tehát az Ábrahám Jenk utcára néző földszintes és emeletes szárnyat, a Mihály Kogolnyi Csán utcai földszint plusz két emeletes épületet, valamint a bentlakásnak otthont adó ingatlant. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint eddig számos jelentős beavatkozás valósult meg az iskola belső és külső tereiben egyaránt. Kicserélték a tetőszerkezetet, az esővízelvezető rendszert és a nyílászárókat, emellett több más korszerűsítési munkát is elvégeztek. A bentlakás felújítása áll a legelőrébb, hőszigetelték a belső

0: Weekend Dancing in the Flames című slágerével fél időhöz érkeztünk. 9 óra múlt 29 perccel Nagyváradi a környékbeliek. Szeretettel köszöntelek benneteket. A stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, egy rövid reklámot követően érkezik be a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy befejeződött Nagyvárad régi úszodájának a felújítása és korszerűsítése. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plus FM legnagyobb slágereivel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plus FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
5: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvoshoz vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
6: Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértel nevezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Befejeződött Nagyvárad régi úszodájának a felújítása és korszerűsítése. Európában luxus lett az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértel nevezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Ez jogi keretet teremt a liftek és egyéb akadálymentesítési megoldások beépítésének finanszírozásához azokban a lakóházakban, amelyek nem rendelkeznek lifttel. A program elsősorban az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a mozgáskorlátozottaknak szól, akik legalább 3 föld feletti szinten rendelkező épületekben laknak. A jogszabály szerint a hatóságok finanszírozhatják a liftek beszerelését azokban a társasházakban, amelyeket a tervezési szakaszban még nem láttak el ilyen berendezésekkel. Továbbá alternatív technikai megoldások megvalósítását is azokban az esetekben, amikor hagyományos lift beszerelése nem lehetséges. Befejeződött Nagyvárad régi úszodájának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat, amelyik tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott, mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az olimpiai úszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el és csökkentett energiafogyasztás értek el a felújítással. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik. A medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák az úszodát. A Krissó fedett úszodát még 1959-60-ban nyitották meg először, ezt követően a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezte. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Kellemes napos nyárias időre számíthatunk a mai nap folyamán, ugyanakkor a szél is megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-31 Celsius fok között alakul. Kettő pedig jelentősen csökken a csapadék esélye, szerdától ugyanis ismét erős felmelegedés kezdődik. A nappali csúcs hőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A bontási munkák folytatásaként július 29-ig a Drágosvud utcában a Vasúti híd környékén forgalomkorlátozások vannak érvényben az első hídfő elbontása miatt. Továbbá lezárták a 190-es megyei út és az 1-es országút közötti összekötő utat is a TR13-as vasúti átjáró térségében. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Dese Austin című nagy slágerével folytatjuk a hétfő délelőttöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!

tervezetnél egy évvel korábban, már augusztusban befejeződhet a nagyváradi Emanuel Gosdú liceum teljes felújítása pluszosok. A munkálatok több mint 95%-a elkészült, a műszaki átadást augusztus 12-ére tervezik. Így a diákok várhatóan már a szeptemberi tanévkezdéstől a megújult épületben tanulhatnak. A korszerűsítés során teljesen megújult az épület gépészeti és elektromos hálózata. Új padlóburkolatok, világítás, fűtő-hűtő és szellőztető rendszerek készültek, a tantermek pedig új bútorokat, interaktív táblákat és korszerű oktatási eszközöket kaptak. Anka Márkis igazgató szerint az iskola történetének legjelentősebb felújítása valósult meg. Hangsúlyozta, hogy a több mint 1000 diák oktatását az építkezés idején is sikerült biztosítani. Az intézmény pedig Bihar megyében a legjobb érettségi eredményt érte el. A kivitelező képviselője kiemelte, hogy a műemlék épület felújítása különösen összetett feladat volt. A 370 ablak cseréje mellett teljesen megújult az elektromos fűtési, víz és informatikai hálózat is. A városvezetés szerint a 24 iskola felújításból már csak 2 beruházás halad lassabban a tervezetnél, ezeket is augusztus végére szeretnék befejezni. A jelenlegi és a következő uniós fejlesztési programok révén 2026-27-ben összesen több mint 185 millió eurót fordítanak Nagyváradon az oktatási infrastruktúra fejlesztésére.

nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csönk ki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal. A krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Gergő és Szandru Kevece, 2018-as közösebb Hello Hello pluszosok. Zárjuk a hétfő délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. Ez azt jelenti, hogy Ábrahám Miklós kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. De még mielőtt átveszi tőlem a mikrofont, jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én déli 12 óráig itt vagyok veletek, állok rendelkezésetekre. Hívhattok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet a 0734 17 22 22-es számunkra. Most pedig mutatom, hogy mivel indítjuk a következő órát. Ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Bihar megyében egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak. Drámai méreteket ölt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre továbbra is többet költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedése ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak Bihar megyében. 8 településen már korlátozták a vízellátást. A folyók vízhozama több helyen a 20 éves átlag mindössze 7-15%-ára csökkent. A mezőgazdaságban pedig már közel 9000 hektárnyi termőterületet érint a szárazság. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat. És mindez az energiatermelést is veszélyezteti. Már Cseldrágos prefektus felhívását követően több önkormányzat már be is vezette a vízkorlátozást. A Körösök vízügyi igazgatóság adatai szerint a megye 4 legfontosabb vízározójának töltöttsége jelenleg 15-50% között mozog. A folyók állapota még aggasztóbb. A Sebeskörös, a Feketekörös és a Berettyó vízhozama több helyen már csak a júniusi sok éves átlag 7-15%-át éri el. A Nagyváradon a Sebeskörös másodpercenként mindössze 2,7 köbméter vizet szállít, ami az ilyenkor megszokott érték alig 11%-a. Drámai méreteket volt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Derül ki a szakértők elemzéséből. A szárazság következményeit a kontinens szinte minden szegletében megérzik. Franciaországban attól tartanak, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb kukoricatermését takarítják majd be. Romániában pedig korlátozták a gazdák öntöző vízhez való hozzáférését. Hollandia hivatalosan is vízhiányt hirdetett. Görögországban pedig 7 szigeten kellett rendkívüli állapotot elrendelni a vízkészletek megőrzése érdekében. Bár az április és június közötti esőzés elmaradását közvetlenül nem a klímaváltozás okozta, az extrém hőség kialakulásához határozottan hozzájárult. Ez a hőség pedig drasztikusan felgyorsítja a talaj nedvesség tartalmának csökkenését.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: kellemes napos nyárias időre számíthatunk a mai nap folyamán, ugyanakkor a szél is megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-31 Celsius fok között alakul. Kettő pedig jelentősen csökken a csapadék esélye, szerdától ugyanis ismét erős felmelegedés kezdődik. A nappali csúcs hőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Zajlik Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsit, tehát a főútnak a Petőfi Park és a George Enescu, valamint Magyarú, tehát a Staroveszki utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, tehát a Sárga épület és a Körös üzletház között. A Brássóvolói utcának a Rovine és a főutca közötti szakasza pedig két irányú lett a Dunere utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet kanyarodni a Brássóvolói utcából. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 10 óra múlt 4 perccel Nagyváradi a környékbeliek, mi pedig már folytatjuk és a hétfő Bírádőti Pluszt. Szegedi Mária vagyok és itt vagyok veletek déli 12 óraig, úgyhogy ha van kérdésetek, információtok, csak bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet. A Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán új bejegyzést olvashattok, ezúttal arról, hogy egy hónapig Nagyvárad több utcájában szünetel a melegvíz szolgáltatás. Csekkoljátok ezt, osztátok tovább, szóljatok hozzá, kommenteljetek, én pedig már hozom is cserébe a Plusz FM legnagyobb slágereit. Jó tatyú rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csoda szép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

slágerek és helyi infók itt a Plus FM délelőtti adásában. Sikeresen teljesítette a statikai és dinamikus terhelési vizsgálatokat a nagyváradi Aeroparknál épült felüljáró. Így újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a beruházás. A próbák igazolták, hogy a híd megfelel a biztonsági és teherbírási előírásoknak. A tesztek során ellenőrzött terhelés mellett vizsgálták a szerkezet viselkedését, valamint a forgalmi igénybevételt szimulálták. Az eredmények alapján pedig az 535 méter hosszú felüljáró hamarosan megnyílhat a közlekedők előtt. A beruházás az Aradi úti csomópont teljes átépítésének része. A felüljáró mellett ráadásul egy 406 méter hosszú közúti aluljáró és egy gyalogos aluljáró is épül, amely összeköti majd a Jumbo áruház és az Era Shopping Park térségét. A felüljáró és az aluljáró elkészültével jelentősen csökkenhet a 79-es országút forgalmi terhelése a város egyik legzsúfoltabb csomópontjában, amely a bevásárlóközpontok és a nagyváradi repülőtér megközelítését is szolgálja. Az Aeroparknál épült felüljárót legkésőbb augusztus 31-ig be kell fejezni.

Figyelem pluszosok! Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság ismét figyelmeztetett az SMS-ben terjedő adathalász csalásokra. A csalók ezúttal állítólagos bírságok, hogy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket, sürgető hangnemben, rövid fizetési határidővel és büntetésekkel fenyegetve. Az üzenetekben szereplő hivatkozások hamis, hivatalos oldalakat utánzó weboldalakra vezetnek, ahol a csalók bankkártya és személyes adatokat próbálnak megszerezni. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság azt javasolja, hogy senki ne nyissa meg az ilyen linkeket, és a fizetési kötelezettségeket kizárólag a hivatalos honlapokon, a webcímet saját kezűleg beírva ellenőrizze. Aki már megadta a bankkártya adatait, azonnal értesítse bankját és tiltsa le a kártyáját. A gyanús üzeneteket egyébként az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság online bejelentő felületén lehet jelenteni. Legyetek óvatosak, vigyázzatok az adataitokra!

0: még a hétfő délelőtt, remélem kellemesen. Nagyváradi a környékbeliek, meséljetek nekem, mi újság veletek, hogy vagytok? Mi itt fél időhöz érkeztünk a délelőtti plusz harmadik órájában. Egy rövid reklámot követően Ábrahám Miklós kollégám veszi át a mikrofont, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy befejeződött Nagyvárad régi úszodájának a felújítása és korszerűsítése. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig jövök a hírek után. A Plusz FM legnagyobb stákreivel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson. Hétfőtől péntekig 8 és

0: között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életért elnevezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Befejeződött Nagyvárad régió szabályának a felújítása és korszerűsítése. Európában luxus lett az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életért elnevezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Ez jogi keretet teremt a liftek és egyéb akadálymentesítési megoldások beépítésének finanszírozásához azokban a lakóházakban, amelyek nem rendelkeznek lifttel. A program elsősorban az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a mozgáskorlátozottaknak szól, akik legalább 3 föld feletti szinten rendelkező épületekben laknak. A jogszabály szerint a hatóságok finanszírozhatják a liftek beszerelését azokban a társasházakban, amelyeket a tervezési szakaszban még nem láttak el ilyen berendezésekkel. Továbbá alternatív technikai megoldások megvalósítását is azokban az esetekben, amikor hagyományos lift beszerelése nem lehetséges. Befejeződött Nagyvárad régió szabályának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat, amelyik tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott, mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az Olimpiai Uszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el és csökkentett energiafogyasztást értek el a felújítással. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik. A medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák az uszodát. A krissol fedett uszodát még 1959-60-ban nyitották meg először, ezt követően a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezte. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja.
1: És most vissza a zenéhez!
3: Belekei a Love It című slágerével folytatjuk a hétfő délelőttöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Az álláskeresők figyelmét kérném, a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség közleményében ugyanis arról tájékoztat bennünket, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 688 megüresedett állás kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 381. Többek között épület és járműtakarítót, orvosi asszisztenst, kommunikációs asszisztenst, szakácssegédet, takarítót hotelbe, pénztárost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, szakmérnököket, állatgondozót, kézbesítőt, kereskedelmi dolgozót, eladót, autófestőt, szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt. Mondom a telefonszámukat is, 0259 436 821. Sok sikert kívánok!

Klasslágerek műsora bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, mivel tudjuk, hogy nem csak kenyérrel és borral él az ember, ajánlom nektek figyelmetekbe a várat kulturális folyóirat júliusi számát, amely ezúttal is gazdag irodalmi és kulturális tartalommal várja az olvasókat, tehát bennünket. A szép irodalmi rovatban többek között Csontos Márta, Berki Ádám, Cili Aranka, László György és Szilágyi Ferenc Hubart versei, valamint Andrea Tănăsescu készülő regényének részlete kapott helyet. Az esszé és tanulmány rovatban a gondolkodás és identitás kérdései, a nagyváradi tudományos élet története, valamint a reneszánszkori Várad humanista öröksége kerül fókuszba. A kritikai rovatban könyv és filmrecenziók olvashatók, emellett fotóriport, kiállítás ajánló és egy indiai útinapló folytatása is helyet kapott. A lapszámot B. Nagy Gabriella, Csorján Melita, Jankó Szép Noémi és Maklári Teréz képzőművészeti alkotásai illusztrálják. A folyóirat kapható az I. és Gyula könyvesboltban, a Libris Antiquae Garasos híd melletti pavilonjában, a Darvas Laros házban, a Lokálban, valamint az újságárusoknál. Az előfizetésekről a varadszerkesztőség@gmail.com e-mail címen lehet érdeklődni. A Várad kulturális folyóirat kiadója pedig a Bihar megyei tanács fenntartásában működő Görgesinkály megyei könyvtár. Megjelent tehát a Várad kulturális folyóirat júliusi lapszám.

0: 모아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl
1: 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

Ez volt Rózsa Magdolna, Lotfi Begé és Madarász Gábor hármosa, az Ékésföld című slágerük. Ezzel pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. A stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, de még mielőtt én szünetre mennék, ti jóha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, állok rendelkezésetekre. A Plusz FM Nagyvárad vezetékes száma 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber száma pedig 0734 17 22 22. És ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Plusz FM Nagyváradként Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. Most pedig egy kis ízelítőként mutatom, hogy mivel jövök vissza

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Budapest. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Továbbra is szárnyal a hamis hétrend kiegészítők ipar a Romániában. A parkolóhely igénylés legfontosabb szabályaira emlékeztet a váradi önkormányzat. Csillogászati összegre bírságolta a Google-t az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Továbbra is szárnyal a hamis étrend kiegészítők ipar a Romániában. Mindez annak ellenére, hogy tavasszal egy nemzetközi akció keretében számoltak fel egy csodapirulákat forgalmazó hálózatot. Derítette ki a Rekorder. Azon túl, hogy hatástalan porokkal, kapszulákkal pénzt csalnak ki a gyanútlan, legtöbbször idős, krónikus betegektől, az iparág életeket is követel, mert a csoda reményében sokan lemondanak a korábbi orvosi kezelésükről. Úgy tűnik, a hatóságok nem tudnak lépést tartani a bűnszervezetekkel, akik a mesterséges intelligencia segítségével pillanatok alatt új arculattal dobják piacra a betiltott termékeket. A csodapirulák top 10 millió eurós üzletága arra épül, hogy a krónikus betegeket hirdetésekkel és telefonhívásokkal veszik rá arra, hogy hagyják abba a gyógyszereik szedését. És helyettük olyan állítólag természetes alapanyagokból készült étrendkiegészítőket vásároljanak, amelyeket egyetlen illetékes hatóság sem hagyott jóvá. A nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhely iránt érdeklődők figyelmét a bérléshez szükséges legfontosabb tudnivalókra. A felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő. Kérelmet is be kell nyújtani. Az önkormányzat szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy elegendő regisztrálni a portal.parker.oradia.ro oldalon, holott ez csupán az első lépés. A rendszerbe való bekerüléshez a felhasználói fiók létrehozása mellett kötelező benyújtani a lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet is. A szükséges dokumentumok feltöltésével együtt. Csupán a jóváhagyott kérelmek jogosítanak fel a liciteken való részvételre. 890 millió euró bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Google, amerikai tech óriásra, a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben. Továbbá indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívüli gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. Az Európai Bizottság felszólította a vállalatot, hogy 60 napon belül szüntesse meg a jogsértő gyakorlatokat. Ennek keretében a Google-nek biztosítania kell a harmadik fél szolgáltatásainak tisztességes és megkülönböztetésmentes kezelését a keresési találatok között. Továbbá lehetővé kell tennie, hogy az alkalmazásfejlesztők technikai és szerződéses korlátozások nélkül népszerűsíthessék alternatív értékesítési csatornáikat.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Kellemes napos nyárias időre számíthatunk a mai nap folyamán, ugyanakkor a szél is megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-31 Celsius fok között alakul, kettő pedig jelentősen csökken a csapadék esélye, szerdától ugyanis ismét erős felmelegedés kezdődik, a nappali csúcs hőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takar kormányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürögtet Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbekáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágerúzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedőknek, közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: 2026. július 27-e hétfő, a 89,6-on pedig már el is tartolt. A délelőtti plusz negyedik órája, még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel is. Mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek, információtok van, csak bátran, most viszont zenélünk tovább. Itt van az ígért magával, és tényleg közöse, a What I Want. Jó utat és jó rádiózást nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek!

Nagyváradiak, környékbeliek 44 év után ismét önálló kiállítással jelentkezett Nagyváradon Újvárosi László. A Kilépés a keretből című tárlata művész 5 évtizedes alkotói pályáját foglalja össze, bemutatva a grafikától az interdisziplináris vizuális művészetig vezető alkotói útját. A kiállítás visszatükrözi Újvárosi László munkásságának meghatározó elemeit, a folyamatos kísérletezést, a műfaji határok átlépését és a megszokott keretek elhagyását. Az alkotó nem csak művészként, hanem pedagógusként és kulturális szervezőként is jelentős szerepet játszott Nagyvárad művészet életében. A tárlat november 11-ig látogatható a Római Katolikus Püspöki Palota második emeleti kiállító tereiben, hétfőtől szombatig 9 és 17 óra között.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz
1: FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Jó hírekkel érkeztem, pluszosok! Július 18-ától ismét látogatható a Nagyváradi Városháza tornya, azaz ismét bejárható mind a négy emelet. Tájékoztatott közleményében bennünket az Oradea Heritage. Amint egy 50 méteres torony első emeletén az óramű található, a második emeletről több mint 33 méter magasról nézhetünk le a városra, a harmadik több mint 40 méter magasan lévő emelet szintjén pedig a hatalmas kalapácsok negyed óránként jelzik az idő múlását. A negyedik, a legfelső emeletről pedig pazar látvány tárul a városra, sőt a belváros épületeit teleszkóppal is kémlelhetjük. Azt viszont jó, ha figyelembe veszitek, hogy a hely szűkössége miatt a felső királón egyszerre 5 személynél több nem tartózkodhat. A torony 2-től vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémája Roma szemes kádjára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Ariana Grande idei slágerével folytatjuk a hétfő délelőttöt, de itt lesz Szekeres Adrien, olyan, mint te című slágere is. Jó utat és jó rádiózást nektek!
2: Slágerek magyar kedvenc.

buszosok, szeptemberre megnyílhat az új összekötő út a Lujpásztor és a Fő utca között. Jelenleg a beruházás előkészítése zajlik, tehát a Republicsi, a Lujpásztor és a Brásolói utcák kereszteződésében a leendő aluljáró nyomvonalából áthelyezik a közműveket. A következő lépés pedig a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, majd a kivitelezés közbeszerzése. Addig az út nyomvonalát ideiglenesen zúzott kővel borítják, hogy már a tanév kezdetére, de legkésőbb októberre megnyithassák a forgalom előtt. Az új út a Lujpásztor utcát köti össze a Fő utcával, tehát a kórház udvarán halad át, majd az egykori kórház épület földszintjén kialakított átjárón keresztül csatlakozik a Fő utcához. Az új utat eredetileg ideiglenesen kerülőútnak szánták a Fő Lujpásztor Brásovoló utcák kereszteződésének tehermentesítésére az aluljáró építése idején. A munkálatok május 22-i megkezdésekor azonban lezárták a Fő utca egy hosszabb szakaszát, így az új út már nem töltette be ezt a szerepet. Az új út elsősorban főként a 23-as számú napközi megközelítését biztosítja, az aluljáró elkészülte után pedig a járművezetők a forgalmas kereszteződés elkerülésére is használhatják. Szeptemberre tehát megnyílhat az új összekötő út a kórház, tehát a Lujpásztor és a Fő utca között.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

nagyváradiak, környékbeliek 39 projekt jutott tovább a nagyváradi részvételi költségvetésben. A 2026-os részvételi költségvetésre 55 pályázat érkezett, ezek közül az értékelő bizottság 39-et talált megvalósíthatónak. Három projektet azért utasítottak el, mert ugyanarra a célra már érkezett másik javaslat, 16 pedig nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Leggyakrabban azért, mert a tervezett beruházást költsége meghaladta a megengedett keretet. A tovább jutott projektek többsége zöld felületek bővítését, faültetést, parkok és zöld folyosók kialakítását célozza, emellett több kezdeményezés szorgalmaz biztonságos és okos kerékpártárolók, valamint kerékpárparkolók létesítését. A javaslatok között szerepel új körforgalom, elektromos autó töltőállomás, árnyékolt buszmegállók, ivókútak és párakapok kialakítása, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése is. A kulturális kezdeményezések közül elfogadták Bunyitai Vince kanonok mellszobrának felállítását a Bunyitai Ligetben, valamint egy emlékfal létrehozását a kommunista diktatúra idején felszámolt Várad Szőlős egykori lakóinak tiszteletére. A tovább jutott projektek között sport és szabadidős fejlesztések is szerepelnek. Pluszosok, a 39 pályázatról szeptember 27-éig lehet online szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon. A legtöbb szavazatot kapó kezdeményezéseket a város később megvalósítja. Pluszosok, hajrá-hajrá lehet szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon arról, hogy mely pályázatok valósuljanak meg. Hear the clock ticking on the wall.

0: Déli 12 óra, Nagyváradi a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy zárjuk a hétfő délelőtti pluszt. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, én ugyanis minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben, helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal, programajánlókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Mára tehát letészem a lantot, a stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, ő érkezik a hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Úgyhogy további jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Továbbra is szárnyal a hamis hétrend kiegészítők ipar a Romániában. A parkolóhely igénylés legfontosabb szabályaira emlékeztet a váradi önkormányzat. Csillogászati összegre bírságolta a Google-t az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Továbbra is szárnyal a hamis étrend kiegészítők ipar a Romániában. Mindez annak ellenére, hogy tavasszal egy nemzetközi akció keretében számoltak fel egy csodapirulákat forgalmazó hálózatot. Derítette ki a Rekorder. Azon túl, hogy hatástalan porokkal, kapszulákkal pénzt csalnak ki a gyanútlan, legtöbbször idős, krónikus betegektől, az iparág életeket is követel, mert a csoda reményében sokan lemondanak a korábbi orvosi kezelésükről. Úgy tűnik, a hatóságok nem tudnak lépést tartani a bűnszervezetekkel, akik a mesterséges intelligencia segítségével pillanatok alatt új arculattal dobják piacra a betiltott termékeket. A csodapirulák több 10 millió eurós üzletága arra épül, hogy a krónikus betegeket hirdetésekkel és telefonhívásokkal veszik rá arra, hogy hagyják abba a gyógyszereik szedését. És helyettük olyan állítólag természetes alapanyagokból készült étrend kiegészítőket vásároljanak, amelyeket egyetlen illetékes hatóság sem hagyott jóvá. A nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhely iránt érdeklődők figyelmét a bérléshez szükséges legfontosabb tudnivalókra. A felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő. Kérelmet is be kell nyújtani. Az önkormányzat szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy elegendő regisztrálni a portal.parker.oradia.ro oldalon. Holott ez csupán az első lépés. A rendszerbe való bekerüléshez a felhasználói fiók létrehozása mellett kötelező benyújtani a lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet is. A szükséges dokumentumok feltöltésével együtt. Csupán a jóváhagyott kérelmek jogosítanak fel a liciteken való részvételre. 890 millió euró bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Google amerikai tech óriásra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben. Továbbá indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívüli gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. Az Európai Bizottság felszólította a vállalatot, hogy 60 napon belül szüntesse meg a jogsértő gyakorlatokat. Ennek keretében a Google-nek biztosítania kell a harmadik fél szolgáltatásainak tisztességes és megkülönböztetésmentes kezelését a keresési találatok között. Továbbá lehetővé kell tennie, hogy az alkalmazásfejlesztők technikai és szerződéses korlátozások nélkül népszerűsíthessék alternatív értékesítési csatornáikat.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Comteam sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
4: Ez a Plusz FM.

zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Továbbra is szárnyal a hamis hétrend kiegészítők ipar a Romániában. A parkolóhelyi igénylés legfontosabb szabályaira emlékeztet a váradi önkormányzat. Csillogászati összegre bírságolta a Google-t az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Továbbra is szárnyal a hamis étrend kiegészítők ipar a Romániában. Mindez annak ellenére, hogy tavasszal egy nemzetközi akció keretében számoltak fel egy csodapirulákat forgalmazó hálózatot. Derítette ki a Reporter. Azon túl, hogy hatástalan porokkal, kapszulákkal pénzt csalnak ki a gyanútlan, legtöbbször idős, krónikus betegektől, az iparág életeket is követel. Mert a csoda reményében sokan lemondanak a korábbi orvosi kezelésükről. Úgy tűnik, a hatóságok nem tudnak lépést tartani a bűnszervezetekkel, akik a mesterséges intelligencia segítségével pillanatok alatt új arculattal dobják piacra a betiltott termékeket. A csodapirulák több 10 millió eurós üzletága arra épül, hogy a krónikus betegeket hirdetésekkel és telefonhívásokkal veszik rá arra, hogy hagyják abba a gyógyszereik szedését. És helyettük olyan állítólag természetes alapanyagokból készült étrendkiegészítőket vásároljanak, amelyeket egyetlen illetékes hatóság sem hagyott jóvá. A nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhely iránt érdeklődők figyelmét a bérléshez szükséges legfontosabb tudnivalókra. A felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő. Kérelmet is be kell nyújtani. Az önkormányzat szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy elegendő regisztrálni a portal.parker.oradia.ro oldalon, holott ez csupán az első lépés. A rendszerbe való bekerüléshez a felhasználói fiók létrehozása mellett kötelező benyújtani a lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet is. A szükséges dokumentumok feltöltésével együtt. Csupán a jóváhagyott kérelmek jogosítanak fel a liciteken való részvételre. 890 millió euró bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Google, amerikai tech óriásra, a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben. Továbbá indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívüli gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. Az Európai Bizottság felszólította a vállalatot, hogy 60 napon belül szüntesse meg a jogsértő gyakorlatokat. Ennek keretében a Google-nek biztosítania kell a harmadik fél szolgáltatásainak tisztességes és megkülönböztetésmentes kezelését a keresési találatok között. Továbbá lehetővé kell tennie, hogy az alkalmazásfejlesztők technikai és szerződéses korlátozások nélkül népszerűsíthessék alternatív értékesítési csatornáikat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-el!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

Zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig

0: különleges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Bihar megyében egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak. Drámai méreteket ölt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre továbbra is többet költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedése ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak Bihar megyében. 8 településen már korlátozták a vízellátást. A folyók vízhozama több helyen a 20 éves átlag mindössze 7-15%-ára csökkent. A mezőgazdaságban pedig már közel 9000 hektárnyi termőterületet érint a szárazság. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat, és mindez az energiatermelést is veszélyezteti. Már Csel Drágos prefektus felhívását követően több önkormányzat már be is vezette a vízkorlátozást. A Körösök vízügyi igazgatóság adatai szerint a megye 4 legfontosabb vízározójának töltöttsége jelenleg 15-50% között mozog. A folyók állapota még aggasztóbb. A Sebes-Körös, a Fekete-Körös és a Berettyó vízhozama több helyen már csak a júniusi sok éves átlag 7-15%-át éri el. Nagyváradon a Sebes-Körös másodpercenként mindössze 2,7 köbméter vizet szállít, ami az ilyenkor megszokott érték alig 11%-a. Drámai méreteket volt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Derül ki a szakértők elemzéséből. A szárazság következményeit a kontinens szinte minden szegletében megérzik. Franciaországban attól tartanak, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb kukorica termését takarítják majd be. Romániában pedig korlátozták a gazdák öntöző vízhez való hozzáférését. Hollandia hivatalosan is vízhiányt hirdetett. Görögországban pedig 7 szigeten kellett rendkívüli állapotot elrendelni a vízkészletek megőrzése érdekében. Bár az április és június közötti esőzés elmaradását közvetlenül nem a klímaváltozás okozta, az extrém hőség kialakulásához határozottan hozzájárult. Ez a hőség pedig drasztikusan felgyorsítja a talaj nedvesség tartalmának csökkenését.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértelmevezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Befejeződött Nagyvárad régió szadályának a felújítása és korszerűsítése. Európában luxus lett az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértelmevezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Ez jogi keretet teremt a liftek és egyéb akadálymentesítési megoldások beépítésének finanszírozásához azokban a lakóházakban, amelyek nem rendelkeznek lifttel. A program elsősorban az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a mozgáskorlátozottaknak szól, akik legalább 3 föld feletti szinten rendelkező épületekben laknak. A jogszabály szerint a hatóságok finanszírozhatják a liftek beszerelését azokban a társasházakban, amelyeket a tervezési szakaszban még nem láttak el ilyen berendezésekkel. Továbbá alternatív technikai megoldások megvalósítását is azokban az esetekben, amikor hagyományos lift beszerelése nem lehetséges. Befejeződött Nagyvárad régió szadályának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat, amelyik tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott, mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az Olimpiai Uszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el és csökkentett energiafogyasztást értek el a felújítással. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik. A medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák az uszodát. A krissol fedett uszodát még 1959-60-ban nyitották meg először. Ezt követően a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezte. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabona termesztése és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb probléma mert mégis az jelenti, hogy a nagykézi munkaerőigényű zöldség- és gyümölcstermesztési szektorban évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: céges. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt. Lakokos, van
2: az a mester. És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon
2: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Továbbra is szárnyal a hamis hétrend kiegészítők ipara Romániában. A parkolóhely igénylés legfontosabb szabályaira emlékeztet a váradi önkormányzat. Csillogászati összegre bírságolta a Google-t az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Továbbra is szárnyal a hamis étrend kiegészítők ipara Romániában. Mindez annak ellenére, hogy tavasszal egy nemzetközi akció keretében számoltak fel egy csodapirulákat forgalmazó hálózatot. Derítette ki a Rekorder. Azon túl, hogy hatástalan porokkal, kapszulákkal pénzt csalnak ki a gyanútlan, legtöbbször idős, krónikus betegektől, az iparág életeket is követel. Mert a csoda reményében sokan lemondanak a korábbi orvosi kezelésükről. Úgy tűnik, a hatóságok nem tudnak lépést tartani a bűnszervezetekkel, akik a mesterséges intelligencia segítségével pillanatok alatt új arculattal dobják piacra a betiltott termékeket. A csodapirulák több 10 millió eurós üzletága arra épül, hogy a krónikus betegeket hirdetésekkel és telefonhívásokkal veszik rá arra, hogy hagyják abba a gyógyszereik szedését. És helyettük olyan állítólag természetes alapanyagokból készült étrendkiegészítőket vásároljanak, amelyeket egyetlen illetékes hatóság sem hagyott jóvá. A nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhely iránt érdeklődők figyelmét a bérléshez szükséges legfontosabb tudnivalókra. A felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő. Kérelmet is be kell nyújtani. Az önkormányzat szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy elegendő regisztrálni a portal.parker.oradia.ro oldalon. Holott ez csupán az első lépés. A rendszerbe való bekerüléshez a felhasználói fiók létrehozása mellett kötelező benyújtani a lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet is. A szükséges dokumentumok fel költésével együtt. Csupán a jóváhagyott kérelmek jogosítanak fel a liciteken való részvételre. 890 millió euró bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Google amerikai tech óriásra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben. Továbbá indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívüli gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. Az Európai Bizottság felszólította a vállalatot, hogy 60 napon belül szüntesse meg a jogsértő gyakorlatokat. Ennek keretében a Google-nek biztosítania kell a harmadik fél szolgáltatásainak tisztességes és megkülönböztetésmentes kezelését a keresési találatok között. Továbbá lehetővé kell tennie, hogy az alkalmazásfejlesztők technikai és szerződéses korlátozások nélkül népszerűsíthessék alternatív értékesítési csatornáikat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
2: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz.

0: a festékes. Minden, ami trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: Campus FM. Reklám.
1: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelőorvoshoz vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a vizketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Bihar megyében egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak. Drámai méreteket ölt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre továbbra is többet költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedése ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak Bihar megyében. 8 településen már korlátozták a vízellátást. A folyók vízhozama több helyen a 20 éves átlag mindössze 7-15%-ára csökkent. A mezőgazdaságban pedig már közel 9000 hektárnyi termőterületet érint a szárazság. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat, és mindez az energiatermelést is veszélyezteti. Már Cserdrágos prefektus felhívását követően több önkormányzat már be is vezette a vízkorlátozást. A Körösök vízügyi igazgatóság adatai szerint a megye 4 legfontosabb víztározójának töltöttsége jelenleg 15-50% között mozog. A folyók állapota még aggasztóbb. A Sebes-Körös, a Fekete-Körös és a Berettyó vízhozama több helyen már csak a júniusi sok éves átlag 7-15%-át éri el. Nagyváradon a Sebes-Körös másodpercenként mindössze 2,7 köbméter vizet szállít, ami az ilyenkor megszokott érték alig 11%-a. Drámai méreteket volt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Derül ki a szakértők elemzéséből. A szárazság következményeit a kontinens szinte minden szegletében megérzik. Franciaországban attól tartanak, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb kukoricatermését takarítják majd be. Romániában pedig korlátozták a gazdák öntöző vízhez való hozzáférését. Hollandia hivatalosan is vízhiányt hirdetett. Görögországban pedig 7 szigeten kellett rendkívüli állapotot elrendelni a vízkészletek megőrzése érdekében. Bár az április és június között a esőzés elmaradását közvetlenül nem a klímaváltozás okozta. Az extrém hőség kialakulásához határozottan hozzájárult. Ez a hőség pedig drasztikusan felgyorsítja a talaj nedvesség tartalmának csökkenését.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz, ez a

0: Campus FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértelmezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Befejeződött Nagyvárad régió szabályának a felújítása és korszerűsítése. Európában luxus lett az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértelmezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Ez jogi keretet teremt a liftek és egyéb akadálymentesítési megoldások beépítésének finanszírozásához azokban a lakóházakban, amelyek nem rendelkeznek lifttel. A program elsősorban az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a mozgáskorlátozottaknak szól, akik legalább 3 föld feletti szinten rendelkező épületekben laknak. A jogszabály szerint a hatóságok finanszírozhatják a liftek beszerelését azokban a társasházakban, amelyeket a tervezési szakaszban még nem láttak el ilyen berendezésekkel. Továbbá alternatív technikai megoldások megvalósítását is azokban az esetekben, amikor hagyományos lift beszerelése nem lehetséges. Befejeződött Nagyvárad régió szabályának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat, amelyik tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott, mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az Olimpiai Uszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és csökkentett energiafogyasztás értek el a felújítással. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik. A medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák az uszodát. A krissol fedett uszodát még 1959-60-ban nyitották meg először, ezt követően a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezte. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb probléma mert mégis az jelenti, hogy a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
2: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
0: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémája Roma szemes kádjára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Továbbra is szárnyal a hamis hétrend kiegészítők ipar a Romániában. A parkolóhely igénylés legfontosabb szabályaira emlékeztet a váradi önkormányzat. Csillogászati összegre bírságolta a Google-t az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Továbbra is szárnyal a hamis étrend kiegészítők ipar a Romániában. Mindez annak ellenére, hogy tavasszal egy nemzetközi akció keretében számoltak fel egy csodapirulákat forgalmazó hálózatot. Derítette ki a Rekorder. Azon túl, hogy hatástalan porokkal, kapszulákkal pénzt csalnak ki a gyanútlan, legtöbbször idős, krónikus betegektől, az iparág életeket is követel, mert a csoda reményében sokan lemondanak a korábbi orvosi kezelésükről. Úgy tűnik, a hatóságok nem tudnak lépést tartani a bűnszervezetekkel, akik a mesterséges intelligencia segítségével pillanatok alatt új arculattal dobják piacra a betiltott termékeket. A csodapirulák több 10 millió eurós üzletága arra épül, hogy a krónikus betegeket hirdetésekkel és telefonhívásokkal veszik rá arra, hogy hagyják abba a gyógyszereik szedését, és helyettük olyan állítólag természetes alapanyagokból készült étrendkiegészítőket vásároljanak, amelyeket egyetlen illetékes hatóság sem hagyott jóvá. A nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhely iránt érdeklődők figyelmét a bérléshez szükséges legfontosabb tudnivalókra. A felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő. Kérelmet is be kell nyújtani. Az önkormányzat szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy elegendő regisztrálni a portal.parker.oradia.ro oldalon. Holott ez csupán az első lépés. A rendszerbe való bekerüléshez a felhasználói fiók létrehozása mellett kötelező benyújtani a lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet is. A szükséges dokumentumok feltöltésével együtt. Csupán a jóváhagyott kérelmek jogosítanak fel a liciteken való részvételre. 890 millió euró bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Google, amerikai tech óriásra, a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben. Továbbá indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívüli gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. Az Európai Bizottság felszólította a vállalatot, hogy 60 napon belül szüntesse meg a jogsértő gyakorlatokat. Ennek keretében a Google-nek biztosítania kell a harmadik fél szolgáltatásainak tisztességes és megkülönböztetésmentes kezelését a keresési találatok között. Továbbá lehetővé kell tennie, hogy az alkalmazásfejlesztők technikai és szerződéses korlátozások nélkül népszerűsíthessék alternatív értékesítési csatornáikat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész nyáron
0: szóljon a Plusz FM.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek,
2: Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböffett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Bihar megyében egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak. Drámai méreteket ölt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre továbbra is többet költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedése ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak Bihar megyében. 8 településen már korlátozták a vízellátást. A folyók vízhozama több helyen a 20 éves átlag mindössze 7-15%-ára csökkent. A mezőgazdaságban pedig már közel 9000 hektárnyi termőterületet érint a szárazság. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat, és mindez az energiatermelést is veszélyezteti. Már Cserdrágos prefektus felhívását követően több önkormányzat már be is vezette a vízkorlátozást. A Körösök vízügyi igazgatóság adatai szerint a megye 4 legfontosabb vízározójának töltöttsége jelenleg 15-50% között mozog. A folyók állapota még aggasztóbb. A Sebeskörös, a Feketekörös és a Berettyó vízhozama több helyen már csak a júniusi sok éves átlag 7-15%-át éri el. A Nagyváradon a Sebeskörös másodpercenként mindössze 2,7 köbméter vizet szállít, ami az ilyenkor megszokott érték alig 11%-a. Drámai méreteket volt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Derül ki a szakértők elemzéséből. A szárazság következményeit a kontinens szinte minden szegletében megérzik. Franciaországban attól tartanak, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb kukorica termését takarítják majd be. Romániában pedig korlátozták a gazdák öntöző vízhez való hozzáférését. Hollandia hivatalosan is vízhiányt hirdetett. Görögországban pedig 7 szigeten kellett rendkívüli állapotot elrendelni a vízkészletek megőrzése érdekében. Bár az április és június közötti esőzés elmaradását közvetlenül nem a klímaváltozás okozta, az extrém hőség kialakulásához határozottan hozzájárult. Ez a hőség pedig drasztikusan felgyorsítja a talaj nedvesség tartalmának csökkenését.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértelmezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Befejeződött Nagyvárad régió szadályának a felújítása és korszerűsítése. Európában luxus lett az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértelmezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Ez jogi keretet teremt a liftek és egyéb akadálymentesítési megoldások beépítésének finanszírozásához azokban a lakóházakban, amelyek nem rendelkeznek lifttel. A program elsősorban az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a mozgáskorlátozottaknak szól, akik legalább 3 föld feletti szinten rendelkező épületekben laknak. A jogszabály szerint a hatóságok finanszírozhatják a liftek beszerelését azokban a társasházakban, amelyeket a tervezési szakaszban még nem láttak el ilyen berendezésekkel. Továbbá alternatív technikai megoldások megvalósítását is azokban az esetekben, amikor hagyományos lift beszerelése nem lehetséges. Befejeződött Nagyvárad régió szadályának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat, amelyik tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott, mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az Olimpiai Uszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és csökkentett energiafogyasztást értek el a felújítással. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik. A medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák az uszodát. A krissol fedett uszodát még 1959-60-ban nyitották meg először, ezt követően a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezte. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Továbbra is szárnyal a hamis hétrend kiegészítők ipara Romániában. A parkolóhely igénylés legfontosabb szabályaira emlékeztet a váradi önkormányzat. Csillogászati összegre bírságolta a Google-t az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Továbbra is szárnyal a hamis étrend kiegészítők ipara Romániában. Mindez annak ellenére, hogy tavasszal egy nemzetközi akció keretében számoltak fel egy csodapirulákat forgalmazó hálózatot. Derítette ki a Rekorder. Azon túl, hogy hatástalan porokkal, kapszulákkal pénzt csalnak ki a gyanútlan, legtöbbször idős, krónikus betegektől, az iparág életeket is követel. Mert a csoda reményében sokan lemondanak a korábbi orvosi kezelésükről. Úgy tűnik, a hatóságok nem tudnak lépést tartani a bűnszervezetekkel, akik a mesterséges intelligencia segítségével pillanatok alatt új arculattal dobják piacra a betiltott termékeket. A csodapirulák több 10 millió eurós üzletága arra épül, hogy a krónikus betegeket hirdetésekkel és telefonhívásokkal veszik rá arra, hogy hagyják abba a gyógyszereik szedését. És helyettük olyan állítólag természetes alapanyagokból készült étrendkiegészítőket vásároljanak, amelyeket egyetlen illetékes hatóság sem hagyott jóvá. A nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhely iránt érdeklődők figyelmét a bérléshez szükséges legfontosabb tudnivalókra. A felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő. Kérelmet is be kell nyújtani. Az önkormányzat szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy elegendő regisztrálni a portal.parker.oradia.ro oldalon. Holott ez csupán az első lépés. A rendszerbe való bekerüléshez a felhasználói fiók létrehozása mellett kötelező benyújtani a lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet is. A szükséges dokumentumok fel költésével együtt. Csupán a jóváhagyott kérelmek jogosítanak fel a liciteken való részvételre. 890 millió euró bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Google amerikai tech óriásra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben. Továbbá indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívüli gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. Az Európai Bizottság felszólította a vállalatot, hogy 60 napon belül szüntesse meg a jogsértő gyakorlatokat. Ennek keretében a Google-nek biztosítania kell a harmadik fél szolgáltatásainak tisztességes és megkülönböztetésmentes kezelését a keresési találatok között. Továbbá lehetővé kell tennie, hogy az alkalmazásfejlesztők technikai és szerződéses korlátozások nélkül népszerűsíthessék alternatív értékesítési csatornáikat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: Ez a Plusz FM.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Bihar megyében egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak. Drámai méreteket ölt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre továbbra is többet költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedése ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak Bihar megyében. 8 településen már korlátozták a vízellátást. A folyók vízhozama több helyen a 20 éves átlag mindössze 7-15%-ára csökkent. A mezőgazdaságban pedig már közel 9000 hektárnyi termőterületet érint a szárazság. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat, és mindez az energiatermelést is veszélyezteti. Már Cseldrágos prefektus felhívását követően több önkormányzat már be is vezette a vízkorlátozást. A Körösök vízügyi igazgatóság adatai szerint a megye 4 legfontosabb víztározójának töltöttsége jelenleg 15-50% között mozog. A folyók állapota még aggasztóbb. A Sebes-Körös, a Fekete-Körös és a Berettyó vízhozama több helyen már csak a júniusi sok éves átlag 7-15%-át éri el. Nagyváradon a Sebes-Körös másodpercenként mindössze 2,7 köbméter vizet szállít, ami az ilyenkor megszokott érték alig 11%-a. Drámai méreteket volt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Derül ki a szakértők elemzéséből. A szárazság következményeit a kontinens szinte minden szegletében megérzik. Franciaországban attól tartanak, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb kukoricatermését takarítják majd be. Romániában pedig korlátozták a gazdák öntöző vízhez való hozzáférését. Hollandia hivatalosan is vízhiányt hirdetett. Görögországban pedig 7 szigeten kellett rendkívüli állapotot elrendelni a vízkészletek megőrzése érdekében. Bár az április és június között a esőzés elmaradását közvetlenül nem a klímaváltozás okozta, az extrém hőség kialakulásához határozottan hozzájárult. Ez a hőség pedig drasztikusan felgyorsítja a talaj nedvesség tartalmának csökkenését.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: esik az eső,
1: vagy éget a nap,
0: egész nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek,
1: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértelmezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Befejeződött Nagyvárad régió szadályának a felújítása és korszerűsítése. Európában luxus lett az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértelmezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Ez jogi keretet teremt a liftek és egyéb akadálymentesítési megoldások beépítésének finanszírozásához azokban a lakóházakban, amelyek nem rendelkeznek lifttel. A program elsősorban az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a mozgáskorlátozottaknak szól, akik legalább 3 föld feletti szinten rendelkező épületekben laknak. A jogszabály szerint a hatóságok finanszírozhatják a liftek beszerelését azokban a társasházakban, amelyeket a tervezési szakaszban még nem láttak el ilyen berendezésekkel. Továbbá alternatív technikai megoldások megvalósítását is azokban az esetekben, amikor hagyományos lift beszerelése nem lehetséges. Befejeződött Nagyvárad régió szadályának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat, amelyik tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott, mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az Olimpiai Uszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és csökkentett energiafogyasztás értek el a felújítással. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik. A medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák az uszodát. A Krissol fedett uszodát még 1959-60-ban nyitották meg először, ezt követően a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezte. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kedves fel, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Továbbra is szárnyal a hamis étrend kiegészítők ipar a Romániában. A parkolóhelyi igénylés legfontosabb szabályaira emlékeztet a váradi önkormányzat. Csillogászati összegre bírságolta a Google-t az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Továbbra is szárnyal a hamis étrend kiegészítők ipar a Romániában. Mindez annak ellenére, hogy tavasszal egy nemzetközi akció keretében számoltak fel egy csodapirulákat forgalmazó hálózatot. Derítette ki a Reporter. Azon túl, hogy hatástalan porokkal, kapszulákkal pénzt csalnak ki a gyanútlan, legtöbbször idős, krónikus betegektől, az iparág életeket is követel. Mert a csoda reményében sokan lemondanak a korábbi orvosi kezelésükről. Úgy tűnik, a hatóságok nem tudnak lépést tartani a bűnszervezetekkel, akik a mesterséges intelligencia segítségével pillanatok alatt új arculattal dobják piacra a betiltott termékeket. A csodapirulák több 10 millió eurós üzletága arra épül, hogy a krónikus betegeket hirdetésekkel és telefonhívásokkal veszik rá arra, hogy hagyják abba a gyógyszereik szedését. És helyettük olyan állítólag természetes alapanyagokból készült étrendkiegészítőket vásároljanak, amelyeket egyetlen illetékes hatóság sem hagyott jóvá. A nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhely iránt érdeklődők figyelmét a bérléshez szükséges legfontosabb tudnivalókra. A felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő. Kérelmet is be kell nyújtani. Az önkormányzat szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy elegendő regisztrálni a portal.parker.oradia.ro oldalon, holott ez csupán az első lépés. A rendszerbe való bekerüléshez a felhasználói fiók létrehozása mellett kötelező benyújtani a lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet is. A szükséges dokumentumok feltöltésével együtt. Csupán a jóváhagyott kérelmek jogosítanak fel a liciteken való részvételre. 890 millió euró bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Google, amerikai tech óriásra, a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben. Továbbá indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívüli gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. Az Európai Bizottság felszólította a vállalatot, hogy 60 napon belül szüntesse meg a jogsértő gyakorlatokat. Ennek keretében a Google-nek biztosítania kell a harmadik fél szolgáltatásainak tisztességes és megkülönböztetésmentes kezelését a keresési találatok között. Továbbá lehetővé kell tennie, hogy az alkalmazásfejlesztők technikai és szerződéses korlátozások nélkül népszerűsíthessék alternatív értékesítési csatornáikat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: élőségben igazi felüdülés. Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.
1: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Stevie.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Bihar megyében egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak. Drámai méreteket ölt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre továbbra is többet költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedése ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak Bihar megyében. 8 településen már korlátozták a vízellátást. A folyók vízhozama több helyen a 20 éves átlag mindössze 7-15%-ára csökkent. A mezőgazdaságban pedig már közel 9000 hektárnyi termőterületet érint a szárazság. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat, és mindez az energiatermelést is veszélyezteti. Már Csel Drágos prefektus felhívását követően több önkormányzat már be is vezette a vízkorlátozást. A Körösök vízügyi igazgatóság adatai szerint a megye 4 legfontosabb vízározójának töltöttsége jelenleg 15-50% között mozog. A folyók állapota még aggasztóbb. A Sebes-Körös, a Fekete-Körös és a Berettyó vízhozama több helyen már csak a júniusi sok éves átlag 7-15%-át éri el. A Nagyváradon a Sebes-Körös másodpercenként mindössze 2,7 köbméter vizet szállít, ami az ilyenkor megszokott érték alig 11%-a. Drámai méreteket volt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Derül ki a szakértők elemzéséből. A szárazság következményeit a kontinens szinte minden szegletében megérzik. Franciaországban attól tartanak, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb kukorica termését takarítják majd be. Romániában pedig korlátozták a gazdák öntöző vízhez való hozzáférését. Hollandia hivatalosan is vízhiányt hirdetett. Görögországban pedig 7 szigeten kellett rendkívüli állapotot elrendelni a vízkészletek megőrzése érdekében. Bár az április és június közötti esőzés elmaradását közvetlenül nem a klímaváltozás okozta, az extrém hőség kialakulásához határozottan hozzájárult. Ez a hőség pedig drasztikusan felgyorsítja a talaj nedvesség tartalmának csökkenését.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértelmezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Befejeződött Nagyvárad régió szadályának a felújítása és korszerűsítése. Európában luxus lett az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértelmezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Ez jogi keretet teremt a liftek és egyéb akadálymentesítési megoldások beépítésének finanszírozásához azokban a lakóházakban, amelyek nem rendelkeznek lifttel. A program elsősorban az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a mozgáskorlátozottaknak szól, akik legalább 3 föld feletti szinten rendelkező épületekben laknak. A jogszabály szerint a hatóságok finanszírozhatják a liftek beszerelését azokban a társasházakban, amelyeket a tervezési szakaszban még nem láttak el ilyen berendezésekkel. Továbbá alternatív technikai megoldások megvalósítását is azokban az esetekben, amikor hagyományos lift beszerelése nem lehetséges. Befejeződött Nagyvárad régió szadályának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat, amelyik tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott, mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az Olimpiai Uszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el és csökkentett energiafogyasztást értek el a felújítással. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik. A medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák az uszodát. A krissol fedett uszodát még 1959-60-ban nyitották meg először, ezt követően a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezte. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb probléma mert mégis az jelenti, hogy a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcstermesztési szektorban évtizedek óta elmaradt a